0: hagyom a dégen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
1: I'm a

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, neked zenélünk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Drop it.

Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: '80s, '90s, 2000s music radio.
5: Touch you right now.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio. Hungarian web radio station.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
5: Check it out, check it out.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: gyere velem, táncolj még!
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled! Super DJ Rádió, csak neked zenélünk!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Deep. Go deeper and deeper and deeper. Do you feel the flow?

0: going to dance and have some fun.
1: Dude.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Now that's progress.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Ez még mindig a Super DJ.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sushi.
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek, a dolgozóknak, kevés munkát, viszont azoknak, akik lazítanak, azoknak meg jó lazítást. A mikrofonnál Zsolti, és hát hoztam nektek olyan zenéket, egyébként ez egy meglepi műsor, és hát hoztam nektek nagyszerű zenéket, amikre egy kicsit mondjuk az, hogy jobb lesz a hangulatotok, egyik a másik, egy kicsit mondjuk bulizós kedvetek lesz, és hát ugye a szlogenünket tudjátok, emlékeket ébresztünk, úgyhogy szeretném a zenével az emlékeiteket egy kicsit felébreszteni.

Késed gyerekek, mutatok nektek nagyszerű magyar zenéket is, mert tudjátok, hogy a műsoraimban sajnos nem nagyon fér bele a magyar zene, de ma ígérem nektek, hogy hozom egy jó magyar retrót, úgy akár a magyar rockot, vagy pedig a magyar diszkozenét is egyben.

Gyerekek, az az igazság, hogy ez a Cool and the Gang együttes, ez nekünk annyi jó zenét hozott annak idején, és úgy örülök, amikor napjainkban találok olyan zenét, amit feldolgoznak tőlük, mert hát öröm hallgatni a Cool and the Gang együttes. Nos, Bandesz, a heggesztő, azt írja nekem, szia Zsolti, a Bandesz, a heggesztő jelen Csorvásról. Üdv neked és minden szuper hallgatónak, aki a legjobb rádiót választotta. Hát Bandesz, köszönöm, és ugye én is üdvözöllek téged, és írtam is, hogy nagyon remélem ebben a melegben nem heggesztesz. Hát azt mondta Bandesz, hogy most nem, de délután kötelező lesz. Az a baj, Bandesz, hogy ebben az időben heggeszteni totál káosz ilyenkor. Hát egyébként képzeljétek el, tegnap a kisfiam azt mondta nekem, hogy este menjünk ki sütögetni, Jézusom, még késő este is 28 fok volt. Hát tüzet rakni ilyenkor? Katasztrófa. És hát ugye gyerekek, azért vannak olyanok is itt a Super DJ Rádion, hogy meglepi zenék szólnak. Na, a következő zeném egy ilyen muzsika lesz, aki mindenki szeret, és meglepi.

egy üdvözlet házi barátunk, azt írja, hogy üdvözlet a hallgatóknak. Szép napos Zsolti, egy kis magyar diszkozenét szívesen hallgatnánk, így a Balaton felé vezető úton. Rita Virág Gergő, és ugye ő jó maga házé. Hát figyeljetek, egy UFO számot fogok nektek küldeni, és miközben a Szerelem Doktor című dalt.

Hát gyerekek, ugye nem kell mondanom, hogy Korda György zenélt nekünk, és a zene címe Reptér, viszont még lesznek magyar zenék a mai napon, ígérem, és hát ugye lesznek olyan magyar zenék is, amik a napjaink mondjuk, hogy sláger zenéje, mert hát napjainkban is nagyon jó zenélnek a magyarok, tudnak a magyarok zenélni.

mondom nektek a következő pár zenét. Először is hamarosan Benessy Bros fog nekünk zenélni, és hát tudjátok, Every Single Day című számát fogom Club Shockers mixelve játszani, aztán az Erotic együttes, és majd utána a Dr. Albán. Tehát gyerekek, csupa-csupa nagy nevet mondtam nektek.

Gyerekek, mondok nektek három nevet, három magyar együttes nevét, és ugye egy előadó nevét, hát bocsánat, két együttes és egy előadó. Repülők, aztán jön nektek a Republik, és hát Siposev Tamás először Tour de France, majd ne sírj kedves, és hát utána Nincs baj, baby. Hát gyerekek, ez a három zene biztos, hogy sláger volt valamikor, és hát nagyon szívesen hallgatom én ezeket a zenéket napjainkban, és nagyon remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, ahogy én.

Nincs baj, bébi, úgy van, ahogy Sípos F. Tamás énekelte nekünk. Egyébként ma még mutatok tőle zenét, és hát én gondolom, hogy sejtitek, hogy melyiket, és utána majd jönnek 80-as évekbeli zenék is, na de egyelőre még maradunk a 90-es éveknél, és olyan 90-es évekbeli zenék jönnek most a következőkben, amik napjainkban kerültek feldolgozásra.

Hát, hölgyek és urak, hamarosan egy hatalmas retro zene, amit már nagyon-nagyon régen hallottunk, mondom nektek, The Art Company és a Susanna című dalt fogom játszani, természetesen még nem most, de hamarosan, és hát üdvözlöm Lakatos Zoltán barátomat, szia Zoli, nagyon jó szórakozást és jó zenehallgatást kívánok neked velünk a Super DJ Rádióval. Na, de még mielőtt játszanám a Susanna című dalt, biztos, hogy emlékeznek erre a zenére, a retro zene szerelmesei, hát először is Darkness és az In My Dreams című dalt fogom játszani a 90-es évekből.

Vasár gyerekek, közben Rita írja nekem Viberen, hogy szia Zsolti, szeretnék kérni egy számot Siófok felé tartó vonat utasainak is, persze nekünk is. Mindenkinek jó utat kívánunk. Rita, Házé, Virág és Gergő. Hát én is nagyon jó utat kívánok nektek, ugye, meg hát mindenkinek, aki ezen a vonaton utazik, és majd jó szórakozás, hogyha odaértek Siófokra. Na, hogy mi is az a zene, amivel szeretném egy kicsit kellemesebbé tenni az utazást? A General Bass együttes Poison című dalával. Egyébként gyerekek, ezt a zenét amúgy is lejátszottam volna, de ez most a tiétek, Rita.

gyerekek, van egy jó hírem. Tamás Lakner Tamás azt írja, hogy szia Zsolti, kellemes adást kívánok. Mátra Szent Istvánon óriási eső van, hála Istennek. Én egyből azt írtam, hogy hála Istennek. Hát nagyon kell nekünk az esőkkel, hogy szakadjon, folyjon a víz, mert ugye már hónapok óta nem volt semmi esőnk, úgyhogy ilyenkor szerintem mindenki, nem csak én, hanem mindenki nagyon-nagyon örül a jó esőnek, mert kell a víz, az élet. És ugye nagyon remélem, hogy akik azon imádkoznak, hogy ne legyen eső, azok is ugye megértik azt, hogy víz nélkül élet nincs. És hát gyerekek, hamarosan egy olyan retro zenét fogok játszani a retro zene szerelmeseinek, amit már nagyon-nagyon régen hallottunk, a Susanna című dalt. Na, de előtte még mindig meglepi zene, Pump Up the Jam!

És hát menet közben és a István barátunk is jelezte, hogy velünk tart, szia, vezetek, de hallgatlak, vagyis hallgatunk. Hát nagyon jó hallgatást, zenehallgatást kívánok nektek, és jó utat egyben. És hát itt van velünk Encsike is, aki mindig velünk tart, ő azt írja nekem, hogy szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, micsoda kellemes meglepetés. Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép délutánt kívánok mindenkinek. Szeretettel és jó zenehallgatással, neked pedig jó adást. Puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és én ugyanilyen jókat kívánok neked.

És hát menet közben Mónikát is üdvözlöm, Bakó Mónikát, Tápió György éléhoz. Szia Mónika, nagyon jó zenehallgatást és jó pihenést kívánok neked. Na meg hát mindenkinek, mindenki, aki minket választott a Super DJ Rádiót. Gyerekek, már mondtam nektek, már nem egyszer, többször is, hogy a következőkben lesz egy zene a retro zene szerelmeseinek, azoknak, akik tényleg nagyon-nagyon retro zene kedvelők, és még hozzá a Susanna című dalt, és nem véletlenül a The Art Company együttestől fogom játszani, mert hát ők hozták nekünk, tehát nagyon-nagyon eredeti verzióba fogom játszani ezt a muzsikát.

We sit together on the sofa with the music way down.

gyerekek, nem is tudom, hogy mit szólnátok egy rock zenéhez, vagy inkább mondanám, hogy kettőhöz, két rock számhoz, és mind a kettőt Billy Idol játszaná. Mondjuk az egyiket a White Wedding című dal lenne, a másikat pedig Rebel. Hát hatalmas muzsika mind a kettő, ez az igazság. Nagyon remélem, hogy örömmel fogjátok fogadni a rock zenét, és hát nincs kizárva, hogy még ma még lesz még másfajta rock zene is. Úgyhogy már el is mondtam nektek, kétszeresen is Billy Idol zenél itt a Super DJ Rádión.

Gyerekek, közben Encsike azt írja, hogy imádom Billy Idol-t. Hát Encsike, az az igazság, hogy én is imádom. Úgyhogy a következőkben neked fog szólni egy nagyon-nagyon meglepő zene, amit te nagyon szeretsz.

gyerekek, nem is kell mondanom azoknak, akik valamikor szerették, vagyis valamikor is szerették a rockzenét és a jó rockzenét. Ez volt itt az Easy Top együttes. És hát ugye már, ha már játszottam egy pár rockzenét, akkor semmiféleképpen nem hagyhatom ki Alice Coopert. Na, de azért volna még itt olyan előadó, akiknek hát igen kéne, hogy szerepeljenek, na de majd az a máskor, úgyhogy hamarosan visszatérek a 90-es évek Eurodiszkójához, és ugye még a 80-as évekből szeretnék mutatni Italodiszkót, Energyt, és napjainkból is szeretnék mutatni hatalmas muzsikákat.

Gyerekek, közben Encsike azt mondja, hogy ez egy fantasztikusan nagy zenék, vagyis hogy ezek fantasztikus nagy zenék, nagy előadók, és hogy megunhatatlan, imádja őket. Hát gyerekek, engedjétek meg, hogy ha már így alakult, ugye? És hát nem csak Encsike, Bandesz is szereti ezt a stílust, hát engedjétek meg, hogy még egy meglepi rockzenét mutassak nekünk, és természetesen mindenki másnak is, akik szeretik a klasszik rock zenei stílust. Én imádom.

És hát menet közben Laca írja nekem, hogy szívélyes üdvözlet Délvidékről. Üdv minden hallgatónak és rockernek, Vajdaság szíve, Temerin jelen, és aki egyszer rocker, az mindig az is marad. Jó adit kívánok. Hát Laca, most mondtál valamit, hogy aki egyszer rocker, az is marad. Ezt én saját magamról tudom. Imádtam régen a rockzenét, és hát egyszerűen nem tudom elengedni. Persze másfajta zenét is szeretek, de a rockot el nem tudnám engedni.

gyerekek ezek az acid zenék, hogyha érzed a ritmust, azért nagyon el tudnak vinni, na de a következőkben már ejtőzni fogunk. Először is egy-egy cunamival, majd utána egy titániummal, úgyhogy következik az ejtőzés.

És a gyerekek még mindig őrületes muzsikák itt a Super DJ-n. Mondom, Monolink és ugye Artbeat, az nem lesz gyenge, Returned az. És ugye Artbeat azért az egy olyan név, akik csak is őrületesen nagy zenét gyártanak. Aztán Club Shakers és az Utópia. Megint csak olyan nevet mondtam, akiket el nem felejtünk, a Club Shakers csapat azért már a 90-es években is megmutatták, hogy tudnak valamit, és napjainkban is még mindig mutogatják, én meg mutogatom nektek.

Gyerekek, azért mondom csak, hogy tudjátok, ez itt a Klub Sakersz, ugye, aki egyébként a 90-es években is mutogatta, hogy mit tudnak, és ugye napjainkban is nagyon sok jó zenéjük megjelenik, na de a következőkben egy olyan zenét fogok mutatni, akik már napjainkban nem hoznak zenét, de a 90-es években nagyot mutattak, és hát meglepi, hogy mit fogok nektek játszani, ezért nem is mondom az előadót és a zene címét sem, de azt elmondom, hogy trance a zene, ami jön.

Gyerekek, a következő órában még mindig veletek tartok, ez a helyzet, és hát szeretném nektek mutogatni a nagyszerű magyar zenéket, amiket már régen is szerettem volna megmutatni, de hát a műsoraim olyanok, ugye, hogy belefér, de nem nagyon, például a 90-es évek power retro zenéhez nem fér bele az, mondjuk, hogy egy hip-hop boys számot lejátszak, de most igen, mert hát most nagyon retrós és vegyes zenéket hozok. Kétszeresen fog nekünk zenélni a Hip-Hop Boys. Először is tudom, és majd utána ott várok rád.

Gyerekek, mondom már is a következő előadót, megint ugye magyar zene. Judy fog nekünk zenélni, hát ő is egy olyan előadó, akinek a zenét mindig fogom mutogatni, és hát ugye játszani. Először is Tűz a jéggel, majd a Vad tangó. Hát két olyan jó kis bulizó zenét fogom játszani, amit nagyon-nagyon remélek, hogy majd, ha lesz rá lehetőség, és ugye nem felejtitek el, akkor még kérni is fogjátok, hogy hát játszam le Judy zenéjét.

És a gyerekek, hogyha esetleg nem éreznék még a ritmust, akkor a következőkben biztos, hogy érezni fogjuk. Mártát kapok is rá biztatást, úgyhogy a biztatás már is indul.

Vedd át az ütemet, dübörög a hangfal, dübörög a hangfalból egy üzenet, hogy érezd a ritmust. Vedd át az ütemet, dübörög a hangfal, dübörög a hangfalból egy üzenet, hogy érezd a ritmust. Vedd át az ütemet.

Gyerekek, hogyha már fölvetjük a ritmust, ugye, és az ütemet is érezzük, akkor mondom nektek, hogy milyen zenékre számíthatok. Csak a címeket mondom: Szállj, Balatoni nyár, Meghalok egy csókodért, Csak a csillagok, aztán kicsit keményebb, Tördát és a Bonyolult lány. Na, de még ezzel nincs vége, mert utána jön olyan, hogy Csúcs a parti, és Dübörög a ház.

És a gyereke közben egy Gyula barátunk is megérkezett, aki ugye olyan régóta követ már engem, és azt mondja, hogy most vette észre, hogy adásban vagyok, be van írva. Hát Gyula, neked is mondom, hogy mindig figyelj, sosolj, mert itt a Super DJ Rádión mindig van olyan, hogy egy meglepi adás, vagy random valaki épp ráér, biztos, hogy beugrik adásba, úgyhogy mindig légy résen te is, és hát ugye mindenki más is.

És hát ugye gyerekek, hogyha már magyar zenei összeállítás, akkor Nácsi és Brunner nem maradhat ki, úgyhogy a következőkben ők fognak nekünk zenélni hatalmasat, és még utána még mindig nagyszerű magyar zenék jönnek.

0: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Vissza kettő, padlógáz, hát nyomja tövükbe a jobb pedált. Vissza kettő, padlógáz, hát nyomja tövükbe a jobb pedált. Vissza kettő, padlógáz, hát nyomja tövükbe a jobb pedált. Vissza kettő, padlógáz, hát nyomja tövükbe a jobb pedált.

És hát gyerekek, tudjátok, ez itt már a Kozmix együttes, és a 2000 után című daluk, majd utána egy másik Kozmix szám jön, a Buli van című dal, vagyis a Buli van ma éjjel, aztán csak a csillagok, az álmokfutóktól, és hát utána jön még olyan zene, hogy Törd át, bonyolult lány, Csúcs ez a parti, és Dübörög a ház.

Gyerekek, hogy a rossz lányok mire vágynak, ugye én egész pontosan nem tudom, mert hát ugye, hogy rosszra vágynak, vagy nagyobbra, de mitől lenne rossz az, hogyha valami nagyobb? Hát nem tudom, de azért a Cosmix azért néha megmondja az igazat. Na, de a következőben sem leszünk gyengébb. Gyengébbek zenében István, és a István barátom azt mondja, hogy itt tényleg buli van. Hát igen, buli van, és a következőkben csúcs lesz ez a parti.

gyerekek, a következő zeném címe Nagy Szerelem, és hát én úgy érzem, hogy mindenkire ráfér. Már nem csak így zenében, hanem amúgy is. Hát a The Guitar Scream együttes fog nekünk zenélni egyébként. Ha nem is árultam volna el, akkor is tudnátok.

Hát gyerekek, elmondom nektek, hogy ez volt itt a Happy Gang együttes, ugye sokáig voltam távol című dala. Na de a következőkben egy olyan muzsika jön, ami annak idején megjelent, hát bennem aztán nagyon nagyot ütött. Bölli Rap és a Techno együttes következik. Ugye ők valami más játszanak, de azért azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon ott voltak a topon, és hát ugye a 90-es évek diszkójában ez a szám ment tőlük, mert tehát ez olyan volt, hogy erre aztán tényleg mindenki felállt táncolni. És hát Csörgő Zsolt, Zsóca azt írja nekem, hello Zsolti, hát hello Zsolti, vagyis Druszám, ugye? Nagyon jó hallgatózást kívánok neked. Nos, egy kicsit lehet, hogy úgy érzitek majd, hogy mulatós lesz a hangulat, de szerintem simán.

Hát gyerekek, azért azt hadd mondjam el, hogy ebben a zenében, ami nagyot ütött, az a szöveg. Hát ilyen szöveget megírni azért ez nem gyenge. Senki nem gondolná, hogy valaki mondjuk a disznóvágásról fog

0: Gyerekek, ez itt a Quimby együttes, és ugye a Csillagbölcsi című dala. Na, de a következőkben én egy olyan zenét fogok játszani, egy kicsit félre rakom a magyar zenéket, mert hát hamarosan véget ér a munkaidő, műsoridő hamarosan véget ér, és hát ugye át kell, hogy adjam a porondot Szatmári Zoli barátunknak, aki Retrobox műsorával jön hozzátok 17 órától, bocsánat, 16 órától egészen 20 óráig, hogy mit is fogok játszani nektek, elárulom. Egy Megamixet, ami hatalmas, nagyon-nagyon hatalmas. A Megamix Tony Scott-tól fog jönni, és hát ennek a Megamixnek is az a neve, hogy ez Tony Scott. Nagyon muzsika jön a következőkben, és hát még mindig retrózni fogunk.
1: And now, the moment you've been waiting for. Ladies and gentlemen, our special guest, Mr. Tony Scott. But first, let's have a listen.

Na hát gyerekek, mivel nagyon sok magyar zene szólt ma, hát nagyon sok nem, de azért ugye szólt magyar zene bőven, én azt mondom nektek, hogy egy olyan zene, hogy éjjel érkezem, bele kell, hogy férjen, és hát utána még egy magyar zene, majd figyeljétek. Azért mondom egyébként, hogy figyeljétek, mert hát meglepi zene, de az éjjel érkezem is meglepi, mert hát nem úgy fogom játszani, ahogy annak idején megjelent, és a másik meg aztán végképp meglepi.

Hát gyerekek, már nagy dolgom nem lesz, már csak annyi, hogy hamarosan itt van veletek Szatmári Zoltán is, ugye a Retrobox műsor, amihez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Én még ezen a zenén kívül még egyet meg fogok nektek mutatni, ez pedig Dance the Night Away lesz, ugye a 90-es évekből Eurodance mixelve egy nagyon-nagyon-nagyon új verzióban, és hát tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok, és hát kibírtátok ezt a nagyon-nagyon hosszú adás, hát majdnem 5 óra hosszát voltam veletek, és tényleg köszönöm. Egyébként ne felejtjétek, hogy kedden megint itt vagyok veletek, 20 órától jövök, és hát természetesen Eurodisco is, azokból is a keményebb, sőt a legkeményebb, és mondhatom, hogy a legújabb feldolgozásokkal.

0: Remélem ti is jól megráztátok a fát, hiszen leestünk nektek, lepottyantunk nektek itt a Super DJ Rádióban. Zsoltinak nagyon szépen szeretném megköszönni, azt a műsor folyamot, amit itt ellejtett nekünk. Én, mikor ránéztem hirtelen itt a műsor tervre, és azt láttam, hogy 11 és 18 óra között itt van velünk retro zenével Zsolti. Hát, nagyon megdobbant a szívem, és megmondom nektek őszintén, hogy hát ezt egy kicsit előbb tudom, akkor egy órakor már is bekapcsolom a rádiót. Ej, Dreamer, te mindig leszoktál csúszni ezekről a dolgokról. Na se baj, majd holnap este 8-kor, szintén amikor jön majd Zsolti a jó kis kemény eurodance-es zenékkel, ahogy nekünk az előbb is ígérte, na majd akkor hallgatózom. És akkor jól megráztuk a fát, és remélem jól fel is keltünk, hiszen elindul a Retrobox, én Szatmári Zoltán, Dreamer vagyok, és itt van velünk a Retroboxban Józsi, Enzsike, Gábor, Nandi, és ezeken kívül pedig István és Mazsi. Mazsi pedig azt írta, hogy jó adást kívánok neked, Dreamert, és sok fület. Nagyon szépen köszönöm, Mazsi, és remélem, hogy te is fogsz jó zenéket találni. Örülök, hogy itt vagy, István, ahogy szokott köszönni nekünk. Csodás késő délutánt kívánunk neked, kedves Dreamer. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család. Örül neked, mindig csodásat kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, és már vártunk. Vársz rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Úgyhogy itt vagyok, kedves István, és nagyon örülök a családnak is, természetesen jó, hát zenehallgatást, esetleg jó bulizást kívánok. Enzsike a következővel várt a Viberen. Szia, kedves Dreamer, sziasztok, szuperek, Enzsike továbbra is fülel, gyönyörű szép estét, hűvös szobát mindenkinek, jó zenehallgatást, lazulást, pihenést, csillezést, ezt már én tettem hozzá, neked pedig jó adást kívánok, puszcsika, Enzsike. Köszönöm szépen, Enzsike, itt vagyok, hát itt jó hűvös a szoba, és mindenkinek jó hűvöset kívánok. Megmondom nektek őszintén, mikor jöttem haza, most kivételesen gépjárművel jöttem, és 40,1 fok volt. Meleg, meleg, meleg, meleg. Itt van velünk Melinda, kellemes kora estét, jó adás, Dreamer, kedves Melinda, neked pedig remélem jó gyógyulás volt a mai nap is, úgyhogy jó zenékhez húzom majd a talpalávalót, vagy jó talpalávalóval húzom a zenét, vagy ki tudja már. Aztán itt van velünk Július, holott már augusztus 3-át írunk. Szia, jó adást kíván a bulival! Ez így is van. Közben Enzsike és Gábor, a méghozzá Kukori bácsi, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon el vannak a Retrobox csoportban. Hello Zozó, szép meleg délután, írja nekem Zsoca. Zsoca, hát az megvan, meghoztam nektek. Itt van a csomó meleg ország szerte, úgyhogy tessék csak jól kiélvezni. Bandeszéknál 41,16 fok van, az se kevés. Vagy ez a hegesztő is itt van Csorvásról, sziasztok mindenkinek! Remélem neked is nagyon szép napod lesz, próbálok itt hozni mindenféle össze-vissza zenét. Vagy lent, vagy fent. Na, és akkor van még velünk egy kedves hallgatónk, János Né, itt van, sajnos nekem így van a névlistában, kedves János Né. Írd meg nekem, légy szíves, a keresztnevedet. Szia, itt vagyok már 3 óra óta, nagy takarításhoz szolgáltatjátok nekem a műsort. Ugye itt Zsolt jó voltából, amit nagyon szépen köszönök neki. Kérem a locsoláshoz is a talpalávalót. Oké, jönnek majd ezek a dolgok, úgyhogy megírod nekem a keresztnevedet, akkor rendesen is foglak tudni szólítani. Egyébként Kati megjött! Hát Kati, üdvözöllek, és akkor jöjjön egy kicsit langyosabb nóta ebben a melegben, hogy egy kicsit meglangyuljunk, utána viszont fogok hozni folyamatosan olyan nótákat, amivel jól meg lehet rázni a fát, lepotyognak róla a gyümölcsök, mi pedig az árnyékában jól el vagyunk. Na akkor induljon a Super DJ Rádió és a Retrobox.
1: Ez a Super DJ Rádió.

0: A Baby Sistersnek ez a dala azért is kellett, hogy egy kicsit megnyugodjunk a felvételek előtt, hiszen itt Zsolti bácsi nagyon felpörgette nekünk a hangulatot, aztán utána pedig a cipőik még inkább megpörgettek minket, és akkor majd most pörgünk tovább, de nézem a Viberen, hogy mit írtok. Na hát engem kisegített Encsike, mert azt írta, hogy egyébként Katalinról van szó, közben én is már próbálom memorizálni. Ezt a dalt vagy 30 éve nem hallottam, Dreamer szuper, emlékek jönnek csőstől, Super DJ Rádió emlékeket ébresztünk. Hello, hello, hello. Na Melinda pedig megírta, hogy köszönöm szépen, jól haladok, na drukkolok neki, és remélem, hogy majd a zenék is pluszban tesznek hozzá ehhez a dologhoz, bár talán a következőt a stílusból ítélve nem biztos, hogy annyira fogod szeretni, mindegy. Katiék locsolást a Scootból végzik, a félreértés elkerülése véget, mert már egy jó akarom rákérdezett, de ebben a homokban minden kipusztul felénk, éppen megfigyeltünk Debrecenben a Sámsoni úti nagy erős fákat, hogy sorra száradnak ki. Hát Debrecenben nem csak a nagy erős fák sorra száradnak ki, hanem sajnos az összes parkban lévő fű, meg bokor, meg cserje. Mondjuk egyébként a Petőfi téren minden zöldül, persze, mert reggel este locsolják őket, azt nem tudom, hogy honnan. Illetve még egy dolgot tudok neked mondani, az, hogy ahol dolgozom, azzal az irodával szemben van egy csomó nagy fa, de tényleg nagy fákról beszéljünk. Mellettünk talán egy ilyen 6-7 emeletes ház van, és akkor körülbelül olyan magasak vagy még magasabbak, és azt vettem észre pár napra, hogy kezd sárgulni a levelük. Szegények, szegények. Na, akkor jó locsolást! Közben pedig, ugye, arról van szó, hogy Kukori bácsi megérkezett hozzánk, bekukorékolt a műsorba, utána pedig jött hozzá egy kedves látogatója, nem más, mint Maca, és mi történik? A többit pedig már nem tudjuk folytatni, mert ha folytatnám, lehet, hogy hát nem is tudom, hogy mit kellene csinálni.
1: Super DJ Rádió. Neked személy.

Egyébként a Scooter akkor, ugye akkor énekelték föl ezt a dalt, vagy akkor készítették el ezt a dalt, mikor közeledett a 2000-es évek fordulója, és hát mindenkinek tele volt a hócipője 2000-es évek fordulójával, és látjátok, hogy mindig hoz nekünk valamit, mindig minden év tartogat valami kis érdekességet, a 26, egyrészt a meleget, másrészt ezt a mindenféle dolgot. Hát megmondom nektek őszintén, hogy emiatt egy kicsit szomorú vagyok, de hát ezt a szomorúságot persze nem lehet örökké fönntartani, egy kicsit túl kell lendülni rajta, például jó zenékkel itt a Super DJ rádióban, és akkor továbbá felütöm ide az írásokat. Többek között ugye én próbálok a Retrobox csoportba Koplekin Gyöngyiről betenni képeket, ugye ő egyébként az Ötvös Csöpi filmekben volt Bögyös Maca, akit többször is hívtak, hogy segítsenek, hogy segítsen, és ha jól látom, akkor Kukori bácsinak egyébként nagyon bejön ez a fajta hölgyemény, hát egészségére. És akkor visszatérek még Katira, mert hogy Kati azt írja, hogy borzasztó, hatemeletes fákat meg lehet egyáltalán menteni? Hát az a kérdés nekem, ez bennem is megfordult, hogy egyébként most, hogyha elkezdenénk öntözni őket, mint a nem is tudom mondani félőrült, akár lajtos kocsival, vagy bármiből, mi lenne velük, de hát ugye én azt mondtam nektek, hogy én körülbelül 4-5 vagy 6 darab fát látok az irodából kinézve, ami ilyen nagyon magas. Egyébként nem mindegyik szárad olyan, vagy sárkul olyan egyértelműen. Azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy egyébként kapott valami betegséget, vagy nem tudom, de azt viszont tudom, hogy körülbelül egy jó, hát egy jó fél napot süti a nap folyamatosan, talán lehet ez is. Na mindegy, akkor megyünk is tovább. Mazsitól kaptam egy gifet, egy scootert. Hát igen, Nándi nincs itt, mert ugye Nándéknak a nagy kedvencük a scooter. Na majd remélem, hogy ő is megjelenik. Egyébként Koplekint nem imá... nem... Na, Koplekint nem. Koplekint im... Hát, Kukori bácsi. Szóval, Kukori bácsi úgy általában nem a Gyöngyit imádja, hanem az alkatát. Jó van, nincs ezzel semmi gond. Hajrá! Na, és akkor ha az előbb a Baby Sistersnek a zenéje egy kis kellemesen simogató volt, kíváncsi vagyok a következőre, mit fogtok szólni.

Na hát látjátok, az álmokfutók idejében az eső is ezüstből volt, hát de jó lenne most egy kis sima eső, pontosan ugyanúgy, ahogy Kukori bácsi írta, hogy nem muszáj, és ezüst eső sima is jöhetne. Bizony, na most én úgy, na, szóval engedjétek meg, hogy legyek egy kicsit az ördög ügyvédje, mert ismerem az embereket, ugye? Nagy forróság, nagy szárazság, nagy minden. Jönne mondjuk egy két hetes, nem is ilyen nagy eső, hanem ilyen csendes eső, de két hétig folyamatosan esne. Hát mindenki azt sír, hogy jaj, szegények, üzi. És akkor Encsike azt írja, hogy itt nálunk jégesőt mond, hát ha lesz belőle valami, be is van borulva. Na most ezzel kapcsolatban meg megint olvasok. Tudjátok, hogy milyen ez a nép, milyen ez a konteós nép. Azt írták, hogy ugye, eddig működtették a jégerhárító rendszert, és most, hogy kikapcsolták általában 18 megyében, hogyha jól tudom, milyen érdekes, hogy a felhők megjelentek az égen. Hát én megmondom őszintén, nem tudom, hogy most ennek kell-e örülni, és emiatt van, vagy nem emiatt van, ez is csak egy érdekesség itt a Super DJ Rádióban, és csak nektek zenélünk. Képzeljétek el, Zsoca megírta nekem, hogy ma elkezdett egy bevásárló központban dolgozni, ott nem volt hőség, ha kimentem, pofán vágott. Na szóval ez is egy érdekes dolog, én meg olyat olvastam, ami szerintem felháborító, hogy egy üzemanyag töltőállomáson kinyitották az ajtót, és folyamatosan nyitva volt, azért mert bent fáztak. Ne haragudjatok, ez már borzasztó emberi butaság!

0: Digi, ugye a tavasz és a nyár kedvence, itt a Super DJ Rádióban is. Nagyon örülök annak, hogy sokat írtok, minden esetre elfelejtettem elmondani a Viber számot, ennek ellenére nagyon sok kedves hallgató tudja, a +36 74 595 995. És sokszor előfordult már, hogy a kedves hallgatók üzentek nekem mondjuk más formátumban, nem csak írásban, hanem szóban is, például hallgassátok ezt meg. Ha lejátszódik.
1: A mostani lányok olyan divatba hoztak.

0: a tövépata jelet, mint mások a Nike logót.
1: Na hát például ez is egy vélemény volt, úgyhogy nyugodtan akár mindenféle módon hangban is üzenhettek itt a Super DJ Rádióban, a Retroboxban, itt a helye. Nándi pedig azt kérdezi, hogy hogy hívják a beszédhibás görög istent? Poseidon. És egyébként azt írja Nándi, aki megérkezett hozzánk, hogy Dreamer van VD40-ed, fújt be a gombokat, mert beragadt. Nem tudom, hogy a görög istennel kapcsolatban kérdezted, bár ő nem valószínű, hogy görög. Encsike szerint tudom, hogy mitől döglik a légy, ugye jöhet minden mennyiségben a DJ iklámunk, hát nem tudom, hogy mitől döglik a légy, de minden esetre ezt nagy-nagy szeretettel játszom nektek. És akkor mazsit se felejtsem el, a hidegvizes medencében ki lehetett bírni a meleget, hazatérve a panelban 32 fok. Kitartást kívánok neked, Mazsi, illetve a következő zene pedig 89-ből jön. Hát tudjátok, nagyon retrósok vagyunk, és fel fogjátok ismerni szerintem az előadókat. A kislemezt úgy nevezték el, hogy Western Stars.

0: Voga és Turnovsky, 1989 Western Star. Remélem, hogy sok dalt felismertetek belőle, rengeteg sláger volt benne, elrejtve, kicsit kifigurázva is. A Viberen szeretné köszönteni Mazsit újra, mert hogy közben a Retrobox csoportba is tette kedves látogatását. Azt írta, hogy jó adást kívánok neked itt, Dreamer, és hogy köszönti a csoporttagokat. Szia, szia, szia, Mazsi! Örülök, hogy itt is itt vagy, ott is ott vagy, illetve Zsoca azt írta, egyrészt, hogy Encsiser, nem tudom miért éppen Encsiser, de Kukori bácsinak is üdv, tehát Zsoca küldi Kukori bácsinak a nagy üdvözletét. Most pedig kiskamaz, kiskamaz, kiskamaz, engedj be!
1: Hatalmas botrányba keveredett a Malacügyi Minisztérium malackvark kunkorítással foglalkozó alosztályhelyettes államtitkára Pörc Mihály. A Disznó szakszervezet ugyanis beperelte. Munkai zaklatással vádolják, mivel etetés közben a malac a fülébe súgta, hogy szeretlek. Most pedig élőben kapcsolunk a helyszínre, ahol már nagyon vár minket. Mújt Sutyko!
2: Szervusz, jó estét kívánok! Mint ti is halljátok, hatalmas itt a hátam mögött a tömeg, kivonultak az utcákra a malacügyi szakszervezet aktivistái, és követelik Pörc Mihály lemondását. Szinte forrít a levegő, kialakult a löncshangulat, de most kérdezzük meg a másik felet is, be is próbálunk jutni a disznó oldalba, beszorult az ajtó. Kismalac, engedj be!
3: Ez a Super

hogy az a Balaton belőled napvilágot lát. Sikoltozásokba költöztetek, ködmönbe bújtatott, részhasú, nagyfej, szultán udvarát megjárt, csőszkújhúban elrejtett, pikkelypáncél hordó, fafogú részfűrészsel megsebzett, bronztérdű, repetsarkú, büdös szájú,

egy régi nyár. És hát nem tudom, hogy figyeltétek-e, de augusztus 3-át írjuk, és gyakorlatilag meleg, nagyon-nagyon meleg a nyár, de mellette röpül is, mint a fú, nem is tudom mi. Voltatok-e már egyébként pihenni, az az én kérésem. Voltatok-e egy jót pancsizni? Nyugodtan írjátok meg a Viber számunkon itt a Super DJ Rádióban, +36 74 5 95 9 95. Na nézzük, a Viberen Zsuc azt írja, hogy ezek mirigyesek, volt az előző dal, bizony kiskamasz ezt vedd be. Megérkezett hozzánk Andrea is, jó zenélés Dream, és szia! Egyébként a kiskamasz közben Andreát is lehetett néha hallani. Illetve a Retrobox csoportban Nandi azt írja, hogy először is ugye Kukori bácsi írt, hogy puszi a hölgyeknek, pacsi az uraknak, ő ugye még egyszer beköszönt, aztán közben a dalból idézett Nandi, illetve azt írja, hogy percek óta, ezt már Józsi írja, percek óta is röhögök a szövegeken. Erre Kukori bácsi megkérdezi, hogy iszol-e rendesen? Hát hogyne, reggel is fülöttem, mindjárt megyek megint, illetve erre egy válasz is jött a medence partja mellől. Hát jó az, aki meg nem iszta, szokták mondani, de ráadásul Józsi, az még a, hát hogy is mondjam, a lazítószerről is gondolkodik. Nagyon jól teszed!

Gondoltátok volna-e, hogy ez az úriember kabátban énekelte el a kicsirigót, Kelemen kabátban, 18 óra 50 percet írunk, 10 perc múlva 7 óra egyébként, és még mindig a Super DJ Rádióban, a Retro Boxban nagyon jó beszélgetnek a srácok, hát Nandi ugye olyan jellegű munkát végez, amikor jön, megy gépjárműben, képjárműből kiszáll, szerel, 1000 fokban, hát neki minél nagyobb hűtést és minél jobb lehűlést kívánok, és hát pörgünk is tovább egészen 20 óráig, mert hogy addig tart egyébként a Super DJ Rádióban a Retro Box. Kedden ugye, ahogy megígérte, legalábbis mindenképpen így a műsorterv szerint este 8-tól 10-ig Zsolti jön majd, hát itt ilyen Power and Electronic Remix című műsorával, de ugye beígérte a kemény eurodance-eket, illetve hát tudjátok, néha felszokott tűnni Boriska, és délelőttönként, illetve lehet éppen déltől ő is műsorokat hoz nektek. Erre persze mindig csak ilyen esély van. Lesz, vagy nem lesz. Haladjunk is tovább a zenékbe, méghozzá. Hát az urak már, ha egy korsót, meg egy flaskát is betettek itt a Retrobox csoportba, akkor... Hoppá!

0: a Super DJ Rádió.
1: Csak neked zenél. Super DJ Rádió. Super DJ Rádió.

0: tovább.
1: Ha eddig jöttem, én mondod, a lélek eddig elcibált. De ma van a nap, hogy magad alatt vagy kideprimált. Nem csinál fesztivált, csak ventilál, hisz nem kizárt, hogy ő belőle reszli vált. Már annyi kört tett, hiába már a tört lett. Szedegeti szilánkjait a jobb időknek, mondod a sorszám,

Üzenik a bölcsek, embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lögtek, előbb tanultál sírni, mint nevetni, folyt a könnyed. Ma igazi lőtt se

Ha valaki figyeli a Retrobox csoportot a Viberen, akkor megtudhatta, hogy Kukori bácsi egész este rotta a jakabszállási bulin órákon át, és még Józsi is büszke volt rá. Úgyhogy Kukori bácsi nem csak a gombokat nyomkodja szorgosan egy-egy adás alkalmával, hanem még a táncos lábát is mozgatja. Úgyhogy ezt is megtudhattuk. Na akkor arra kérlek, kedves Kukori bácsi, így 19 óra első dalában, hogy gyorsan mozgasd meg a lábaidat, utána pedig belökjük a verklit, hát ha tudtok kérni majd egy jó kis dalt itt a Retroboxban, a Super DJ Rádióban még mindig. Ébresztjük az emlékeket. Hello, hello, emléke!

Na, nagyon sok minden történt az előző percek közben, miközben Lucenzo hozta Vendanza Guduro Fit Big Eli, és hát először is valaki Nandit bezárta a side-by-side hűtőszekrényükben, megtalálta a helyét, minden rendben van. Minden kidobált a hűtőből, kivéve az italokat. Mazsi is megosztotta velünk, hogy sült halat, pontosabban hekket fogyasztott a strandon, majd kenyérrel, majonézzel, és úgy jól lakott, hogy ma már nem vacsorázik. Hát egészségedre! István pedig azt osztotta meg Erdő Szentgyörgyből, hogy egyrészt kint van velük a hordozható hangszóró, amiből nagyon remélem, hogy a Retro Boxol és a Super DJ Rádió, valamint egy óriási csobbanás van abban a természetes medencében, amiben hát szerintem nagyon friss Erdő Szentgyörgy közeli víz folyik, ú, de szívesen belecsobbannék. Majd kérek egy képet a csobbanásról, és közben pedig szól a zene, jön a Verkli, tudjátok, ha kitaláljátok, írjátok meg privát üzenetben nekem, hogy ki az előadó vagy mi a számcíme, és aki pedig eltalálja, az kérhet az első 3 helyes eltaláló, részesülhet a Verkli ajándékából egy jó kis zenéből. Szóval akkor betekertük a Verklit, megfújjuk a zenei szerszámokat.

0: flying Benga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you.
1: No hát, we going to Ibiza és a Venga Boys. Megmondom nektek őszintén, hogy nem volt könnyű ez, és nagyon örülök annak, aki egyáltalán próbálkozott. Ilyen volt például Józsi, aki miután megszólalt az eredeti, azaz Venga Boys itt volt a nyelvemen. Erre szokott lenni egyébként egy olyan jellegű dolog, hogy itt van a nyelvemen, csak ki ne tedd és vissza ne vedd. És ebben a pillanatban pedig ne haragudjatok, hogy csak egy picit meg fogom szakítani ebből a szempontból az adást, de Istvántól kaptam egy csobbanós képet, ahogyan, hát nem is tudom, hogy konkrétan, hát valószínűleg ugye az is a család egyik ifjabb tagja bent van a csobbanós Mödanszében. Vigyázzatok magatokra, és nagyon kellemes, finom vizet kívánok nektek! Zsoca is írt, hogy Ibiza Sky, igen, ez is elhangzik benne. Mazsi pedig azt mondta, hogy valami Ibiza, ennyire emlékszem a dalból. Illetve Andi is azonnal, pontosabban Andrea is azonnal beírta, hogy Ibiza, legalábbis ezt éneklik benne. No, hát én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó szívű vagyok, és mindenki, aki Ibizát eltalálta, szeretném, hogy kérjen egy dalt, hamarosan jönnek majd a kérések, de addig is Still Into You.

Mario! És Cyril Into You szólt a Super DJ Rádióban, és az első, akinek a kérését teljesítem, Ibiza, azt is éneklik benne, és hát ő csak annyit írt, hogy Tubi Tubi! Itt van hát a jó kis galambocskás dalunk. Minden nap nagyon sok galambot szoktam látni, mert ugye van a munkahelyem előtt egy park, ami tele van tubi-tubival. Nyáron az egyik háznak a tetején van rengeteg tubi, a másik télen pedig a munkahelyemnek, az épületének a tetején. Úgy tűnik ott van a jó meleg. Most pedig a nem jó melegre vágynak a tubi-tubik, akik szoktak ebben a parkban, ahol van egy csobogó szökőkút, pancsikálni szinte egész nap. Most nem is csodálkozom.

Mások így ismerhetik, hogy a Dreamer, de a Passion Fruit és a Wonderland. És hát akkor már is ugrunk tovább zenében, mert itt van nekünk Zsoca, aki ugye most kezdte el a munkáját, és egy új munkahelyen van, és ezen kívül hallgatja a Super DJ rádiót, amit nagyon jól tesz, és ő valami sziszit szeretne kérni. Na most nem csak sziszit kapsz, hanem az egész akkori bagásból jön neked egy nagyszerű válogatás. Modern Talking, Sissy Catch, Bad Boys Blue, Fancy, egy jó kis remixben, egészségetekre.

hatalommal, csókolom az arany szíveteket, hallgassátok ezeket a jó muzsikákat. Rímer egymás után olyan zenéket játszik, hogy az könnyen kifakad mind a két szememből.

az előzők is, meg a mixet. Nekem köszönhetitek, de Zsoca kérésére, aki már otthon pihen a Super DJ rádióra, és remélem, hogy ezekre a dalokra nagyon jó csobbannak Istvánék, a legjobbakat kívánok nekik Erdő Szentgyörre, és akkor megyünk is, hajózunk is tovább, hiszen volt itt még kérés még hozzá. Mazsi kérése volt egy Pet Shop Boys dal, ezt szeretném most átnyújtani neki. Go West!

Biztosan el tudjátok képzelni azt a nézést, amit most éppen látok, közben van pedig egy kommentár hozzá, amikor nézed az okoskodó munkatársat, hogy okoskodás közben, és azon gondolkozol, hogy mi lenne, ha simán álba vernéd. Hát szerintem mindenki találkozott már ezzel az

Ezéssel Istvánék zenére csobbannak, amihez, hát amit nagyon örülök, és főleg, hogy ezt a Super DJ rádióval teszik, benne pedig a Retroboxsal, és akkor jöjjön Józsinak a kérése, ugye ez volt az utolsó kérés, amit a Verkli miatt játszok le. Szeretnék kérni egy nótát, ébresszünk emlékeket. Először úgy gondoltam, hogy egy kicsit huncut leszek, de aztán gondoltam, mégsem.

Na hát beindultatok megint a Retrobox csoportban. Előbb Józsi küldött egy jó kis vicces szösszenetet. Drága szomszéd, a kutyád már egy órája ugat. Nem tudnád valahogy elhallgattatni? Másnapos vagyok és szeretnék egy kiadósat aludni. Talán ha kijönnél a kutyából, megoldódna minden problémád. Nándi pedig úgy kommentált ezt a dalt, hogy leptél! Andrea pedig keveri, kavarja méghozzá egy kis fiatalember, méghozzá egy kis, hát, pelenkás fiatalember, tekeri, csavarja. Köszönöm szépen, 19 óra 32 perc, néhány percig még szól a leptél! Utána pedig nagy meglepetést fogok okozni, hogy mivel folytatjuk.

Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu. A mikrofonnál most Dreamer.

Ezért szeretem az én kis hallgatóimat, hiszen egyrészt Józsi azt írta, hogy kávé egy órája be van borulva, nyomott az idő, leszakadhatna már, add már uram az esőt, ezt is kérhettem volna. Kati azt írta nekünk, hogy ilyen számokért imádlak benneteket. Hát nem feltétlen erre a zenére írta, hanem az elszáll a szóra. István hív engem csobbanni bele abba a finom mödanszéba. Mazsinak pedig a szeretem zenéjez. És a Zaporozsec után pedig megkérdezem azt tőletek, hogy érzed?

12 perc múlva véget ér a Retrobox, tehát 3:48 múlt 3 perccel. Nézem a Viber üzeneteket. Azt írja Nándő, hogy sajnos nem akar enni, hol beborul, mint az állat. Aztán kinézek sehol semmi. Tegnap mocsára lecsapott valami szélvihar esővel, de akár egy hétig esne, akkor is kevés lenne. Hát köszönöm az üzenetet. A véletlenül Red Bull töntöttem a kávémba, most pedig látom a hangokat is. Erre Kukori bácsi azt írta, hogy nekem ehhez nem kell Red Bull. Hát erre pedig van egy nagyon jó effektem. Figyelj! Köszönöm szépen! Istvántól a képüzenetet kaptam, hogy véget ért a csobbanás. Sétálnak hazafelé a kis otthonukba. Ez nagyon-nagyon jó. Nagyon remélem, hogy egyelőre tűrhető a hangulat. Figyelmeztetésképpen ugyan még nem teljesen arról szól a zene, amiről egyébként elképzelte az alkotó, direkt nem mondom, de egy figyelmeztetés, hogy már nem sok van hátra ebből a nyári időszakból, amikor szabi meg minden, úgyhogy használjátok ki lehetőségképpen a legjobban.

FM, és véget ért a nyár, még nem ért véget, még van egy hónapunk, tehát tessék csak kihasználni ezt a jó kis időszakot, hogyha tehetitek, akkor valami vízpart mellett, ha nem, akkor simán csak mondjuk az árokpart mellett. Nándi azt írta, hogy én ma akkor átkanyarodtam az autóval, hogy a rádióban is csend lett, mert kapaszkodtak a zenészek. Józsi pedig a következő viccet osztotta meg. Szia drágám, mit csinálsz most? Fekszem az ágyban. És milyen bugyi van rajtad? Rózsaszín. Hűha, még több részletet akarok. 90% pamut, 10% szintetikus. No és hát, én pedig búcsúzom tőletek, hiszen az utolsó zeneszám fog hamarosan felcsendülni itt a Super DJ Rádióban. A Retroboxot hallottátok, én Szatmári Zoltán voltam, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van, Super DJ, Július, Bandesz, Zsoca, Józsi, György, Kati, Mazsi, Melinda, István, Andrea, a Retrobox csoportban mindenkinek, aki esetleg írt és kihagytam, Encsike, és hát Andrea, szerintem már őt mondtam, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen, hogy írtatok és ennyire aktívak voltatok, és nagyon remélem, hogy ma is jó zenék szóltak. Egyébként, na nézzük azt, hogy mit írtok szépen sorban. Mazsi, köszönöm szépen a jó zenéket, Dreamer, igazán nincs semmit. Encsike azt írja, hogy hú, fele már szépős császár előtt, de imádom. Köszönjük szépen, Dreamer, a szuper zenéket, szép estét kívánok mindenkinek. Puszcsika, Encsike. Na hát akkor puszcsika, Encsike, aludj jól, álmodj szépeket. Andrea, köszönöm, jó köszönöm a jó élményt. Igazán nincs mit, hiszen ezért vagyunk, emlékeket ébresztünk, és csak nektek zenélünk. Nekem pedig a gumik zenélnek, na hát akkor úgy tűnik, hogy Zsoca nagyon szeret pörgősen vezetni, nincs is ezzel semmi gond. István, nagyon szépen köszönjük, további jó estét kívánok nektek, nektek pedig jó pihenést a jó kis csobbanás után, remélem jól le tudtatok pihenni. Mazsi még kíván egy jó éjszakát mindenkinek, Melinda kellemes estét és jó pihenést, és a Retro Boxban is egyébként Nándi, Dreamer, köszönöm, hogy itten voltál velünk, ma is remekül éreztük magunkat, én is nagyon jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm. Kukori bácsi, köszönöm szépen, nem remek bűsor, barátom, jó pihenés, szuperek. Kukurikuhú! Józsi is további szép estét kíván mindenkinek, ahogy a Nándi is, és a többiek is, én is elbúcsúzom. Vigyázzatok magatokra, szép estét, jó éjszakát kívánok, és tartsatok sokat a Super DJ Rádióval, és egy igazi, amerikaiul nem tudó zenével fogom zárni az adást. Vigyázzatok magatokra, és utána pedig egy jót héderejünk.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetem. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.